0: Ναι! Ζαγκρακόβιτσα! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Το μπράτσο είσαι εσύ! Το!
1: Kulturoskop. Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.